Jött a kamaloga, tudommal a maloga. Möbött ki az animi. Ök menök, ök menök. Osznek ocska, ha geni, ha?